0: Вид богатю морут. Амгар!
1: Ti most párbajoznék. Törvény van rá.
2: Felfüggesztem a törvényt. Ezúttal ítéljen az Isten.